Yes, Aris Armandian nem. Tukung entre Kimirkeres, Yerida Sarjan Sainem. Ungentre Tek, Yerida Sarjan Sain, Radio Gayam.